jadu nyung lazar. Edri sajeng salam. Sambasar. Sambasar ol Joshua. Ini nyom modu njaya nyom remon. Nyom alaji panne. Nisan. Acha jurem. Funjoblu.